Kedves hallgatóink! A nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 19-e, vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A bezenyei római katolikus templom harangját hallották. A község lakóinak mintegy kétharmada vallja magát horvát származásúnak. A látogatónak érdemes egy kis időre megállni a temetőnél, ahol a sírkövek feliratai egy anyaországtól elszakadt kis népcsoport identitás keresését, nyelvéhez való ragaszkodását és sajnálatos asszimilálódását tükrözik. A településen aktív egyesületi és kulturális élet folyik. A falu legrégebbi házában a horvát kultúrához való ragaszkodás jeleként gyűjteményes kiállítás látható. A hagyományápolás szép bizonyítéka a 30 tagú felnőtt Jorgován énekkar, valamint az ifjúsági ének és néptánc együttes. A község nyugati határában emelkedik a 18. század elején épített és a 19. században megnagyobbított templom. Homlokzatán a két világháborúban elesettek neveit feltüntető tábla a település lakóinak etnikai összetételét is tükrözi. A templomot az 1960-70-es években felújították. A mennyezetfreskók, a keresztutat ábrázoló képek restaurálását és a festést Samudai József Lébény Miklósi mester végezte. A kőműves munkálatokat pedig Práger István kőműves mester irányította. Az orgona egy pozsonyi orgonakészítő mester, Vincent Musznyi munkája. Jelenleg a templomnak két harangja van, nagy és kis harang. A nagy harang Zeltenhofer Frigyes harangöntő gyárában készült Sopronban 1922-ben. Súlya 407 kiló. A kis harang szétrepett, ezért 1974-ben újra öntötték. A munkálatokat idős Gombos Lajos Őrbottyányi harangöntő végezte, súlya 41 kiló. A toronyórát Isten segítségével Graf Leitner Lőrinc és családja, valamint Mainz János bécsi lakosok ajándékozták szülőfalujuknak. A templom bejáratának homlokzatán két oldalt Szent Mihály és Szent Flórián embernagyságú szobrai láthatók, melyeket Faragó János soproni kőszobrász restaurátor készített.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban a Vengó című filmzenéjét mutatjuk be. A film rendezője Tony Gatliff, eredeti nevén Michel Dakmani, Algériában született. Apja algériai, édesanyja pedig cigány volt. Gyermekkorát Algírban töltötte, majd az 1960-as algériai függetlenségi háború elől menekülve Franciaországban telepedett le. A neves filmrendező általában a cigányság életét és kultúráját jeleníti meg filmjeiben. 1992 és 93 között készítette el a számos díjat nyert, talán legismertebb Lásod Rom, magyarul Jó utat című zenés filmjét, amely végigkíséri a cigányságot Indiától egészen Spanyolországig. 2000-ben mutatták be Vengó című filmdrámáját, amelyben pedig a spanyol cigány kultúra kapott nagy szerepet. A történet szerint Kakó, a gazdag andalúz cigányember nem tudja túltenni magát lánya halálán. Gyászát csak a zene csillapítja, no meg unokaöccse, a mozgássérült Diego. Kettejük szenvedélye a zene, a flamenco és a nők iránti vágyódás. Andalúziában, a délvidéken a vérbosszú elve érvényesül évszázadok óta. Kakó családjának pedig elszámolni valója van a Caravaca klánnal. A tragédia elkerülhetetlen. A szereplők valamennyien mélyen benne élnek saját kultúrájukban, és ösztönösen élik a hétköznapokat. Ízig-vérig andalúz cigányok, a flamenkót pedig az anyatejjel szívták magukba. Ők a délvidék egyszerű, de hihetetlen lakói. A Vengó róluk szól. Egy kiáltás, egy dallam, egy himnusz az élethez. A szerelemhez, a feleslegesen ontott vérhez, és az édes halottukért hullajtott könnyekhez. Himnusz Andalúziához. A film zenéje egy különleges utazás, amelynek során találkozhatunk a cigány flamenco különböző stílusaival, a hagyományos népi formáktól egészen a mai városi hangzásig. Ráadásul élvezhetjük a flamenco és az iszlám szufi zene találkozását is. A Vengó című film zenéje következik.

0: kedves hallgatóink! Mai adásunkban a Vengó című filmzenéjét hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is! Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Július 19-én, Emília napján, ebben a hónapban már harmadik alkalommal jelentkezünk. Éppen 180 éve, 1846-ban vetette papírra Arany János a Toldi című elbeszélő költeményét, amelynek kezdő sorai igazán illenek a mai napra. Emlékeznek, íg a napmelegtől a kopár szik sarja. És bár talán hozott némi enyhülést a hétvége, a legmelegebb évszaknak nagyjából a felénél járunk. Ajánlom is nyári műsorunk témáit mára. Tóth Komlóson találkozott a hazai szlovákság. A hónap elején rendezték a magyarországi szlovákok kulturális örökségének napját. Ünnepeltek a magyarországi lengyelek is, Szent László királyra emlékezve, aki az összefogásért és a közösség megerősítéséért is munkálkodott. Az elekiek világtalálkozóját rendezik a békési kisvárosban. Fény derül a több mint 130 éves helyi díszkút titkaira is. A búvár régészek különleges leletei, az észak-adriai kikötők és az ókori Aquincum kereskedelmi kapcsolatairól nyílt kiállítás az Óbudai Múzeumban. Megalakulásának 40. évfordulóját ünnepli a szerb Veszeli Szántovcsáni Hagyományőrző Egyesület. Az augusztus 15-i jubileumi gálára készülnek. Minden júliusi és augusztusi vasárnap délután várják a zeneszeretőket Pécsen. A magyarországi német fúvós zenészek igazi sváb hangulatot teremtenek. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk. De mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek. A mikrofonnál Boka Tibor.
1: Idén is várja a Neue Zeitung szerkesztősége a magyarországi németek 2027-es évkönyvébe szánt képes beszámolókat. A német nemzetiségi önkormányzatok, egyesületek, oktatási intézmények és kulturális csoportok tevékenységéről, a magyarországi németek múltjáról, jelenéről és jövőjéről, ifjúsági munkájáról és egyházi életéről, valamint a mindennapok történéseiről is. A határidő augusztus 5-e. További információk a magyarországi németek országos önkormányzata Facebook oldalán olvashatók.
0: Idén már 16. alkalommal rendezték meg a Mácsai Paradicsom Fesztivált. Július 4-én és 5-én gazdag program várta az Arad megyei településre látogató vendégeket. Az esemény középpontjában természetesen a paradicsom és a hozzá köthető események álltak. A fesztivál népszerű a magyarországi románok körében is, mondta az Eleki Otlakán Mihály Bauer Ádám kollégámnak.
2: Nagyon szép helyen a Csernovics kastély udvarán zajlik a program nagy része. Itt vannak a népzenei előadások is. A többnapos rendezvényen különböző interaktív programokkal készülnek a gyermekek számára, illetve kulturális eseményekkel is, amelyeket a botanikus kertben lévő költők sétányán tartanak. Vasárnap van az Arad megyei és főként a mácsai termékek kiállítása és bemutatása. A fesztivál egyedülálló folklór előadásokat is kínál a vendégeknek.
1: Július 10-én kezdődött a Cervinus Művészeti Fesztivál. A kéthetes összművészeti programsorozatot immár 15. alkalommal rendezik meg Szarvason, a Vízi Színházban. A fesztivál a hazánkban élő szlovák nemzetiség kultúráját is képviseli programjaival, melyekről Dósa Zsuzsa, a Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója beszélt Makai Ildikónak.
3: 22-én szerdán 7:30-tól a gyerekeket és az őket kísérő felnőtteket várjuk egy csodálatos szlovák mesejátékkal, az a címe, hogy Kráľovstvo zatmivú királyságomat egy könyvért. Ennek a klasszikus mese az alapja, ahol a legkisebb király kisasszony úgy szereti az édesapját, mint a könyveket, és meg az olvasás csodálatos, a díszlete nagyon szép bábokkal, nagyon szép nyitható varázskönyvvel, nagyon jó dalokkal, és ez koprodukcióban készül ez a mese, mivel nagyon jó kapcsolatban állunk a J+T szlovákiai gyermekszínházzal. Majd egy nagyon klassz kis előadással zárunk, egy koncerttel Szarvasváros napján, amely július 23-ára esik, és valóban ez egy olyan közös ünnep, amely a város újratelepítéséhez kötődik. Nagyon nagy koncerttel zárunk, hiszen Kassáról érkezik ide a Döbert zenekar, akik Beatles-t játszanak. Ez egy olyan híres zenekar, aki New Yorkot is megjárta, és úgy gondolom, hogy ez egy nagy ajándék a magyar közösségnek a szlovák közösségtől. Az előadások természetesen ingyenesek.
0: Idén is lesz közös folklortábora a budakalászi Brojanica és a Deszki Bánát szerb kulturális egyesületeknek. A Mórahalmon holnap kezdődő ötnapos táborról Kosznovszki Zoricát, a Brojanica néptánc együttes művészeti vezetőjét Mándik Predrák kérdezte.
4: A táborunk ugyanúgy fog kinézni, mint az előző években. Egy új koreográfiát szeretnénk betanulni, ugyanis minden évben ebben a táborban szoktunk egy közös koreográfiát tanulni. Külföldről érkezik a koreográfus, akinek segítségével ezt elsajátítjuk. Kihasználjuk ezt a tábort, hogy a régi koreográfiákat is felelevenítsük, hiszen bármikor lehet az év során egy közös fellépésünk, amikor ezekből a koreográfiákból merítünk. És természetesen sok-sok szabad programmal és közös programmal egy kis csapatépítést is teszünk.
1: Három az egyben, avagy egy vasárnap három fesztivál, ezzel a címmel rendezik meg a Nógrádi Bánkon július 26-án a 60. Nógrádi Nemzetiségi Találkozót, a 30. Magyarországi Szlovákok Országos Folklor Fesztiválját és a 30. Nemzetközi Nógrádi Folklor Fesztivált. Az ünnepélyes megnyitó 16:30 lesz a Bánki tó színpadán, majd a magyarországi szlovákok népviseletét ismerhetik meg a nézők. Ezután tekinthetik meg a szlovák művészeti csoportok gála műsorát. A szereplők Szlovákiából, Horvátországból, Ukrajnából, Ciprusról, Argentínából és Magyarországról érkeznek.
0: A Collegium Croaticum Horvát Diákotthon meghirdette a 2026-27-es tanévre szóló felvételi pályázatát a kollégiumi férőhelyekre. Összesen 14 hely áll rendelkezésre, 8 Pécsett, 6 Budapesten. Pályázhatnak a magyarországi horvát közösséghez tartozó Pécsett vagy Budapesten tanuló hallgatók, akik beszélik a horvát nyelvet. A jelentkezési határidő július 31.
1: Július 28-a és augusztus 2-a között rendezik meg a 33. Petruska tábort, amelyet a Horvát Zsidányi Horvát Katolikus Ifjúsági Vallási és Kulturális Egyesület szervez. Az esemény a gradistjei horvát fiatalok egyik legjelentősebb nyári találkozója.
0: Augusztus 2-a és 7-e között Baranyában rendezik meg a 7. Horvát Országos Vallási Tábort. A programra a magyarországi horvát közösség

0: kedves hallgatóink, több évtizedes hagyomány, hogy az országos szlovák önkormányzat július első szombatján tartja legnagyobb rendezvényét mindig más magyarországi szlovák településen. Idén már másodízben rendezték meg Tóth Komloson megújult formában a magyarországi szlovákok kulturális öröksége napját. A helyszínválasztás sem volt véletlen, hiszen az alföldi város idén ünnepelte újra telepítésének 280. évfordulóját. A rendezvényen Hrubonyova Iveta és Bencsik János kollégáim is ott voltak.
1: Különböző művészeti csoportok mutatkoznak be itt ma Tóth Komloson, az ország minden részéből érkeztek szlovák csoportok természetesen. Mit jelent önnek ez a nap? Hollárné Racskó Erzsébet, az országos szlovák önkormányzat elnöke.
2: Mivel én magam is Tóth Komlósi vagyok, és Tóth Komlós ebben az évben ünnepli újra telepítésének 280. évfordulóját, nagyon örülök annak, hogy ezt a jelentős rendezvényt itt tudtuk megrendezni. Úgy gondolom, hogy maga a rendezvényhelyszín is, meg Tóth Komlós, mint település is egy ideális helyszín ennek az eseménynek a megszervezésére, hiszen rendelkezik különböző néprajzi gyűjteményekkel, olyan építészeti emlékekkel, amelyek a szlovák közösséghez köthetők, és művészeti csoportokkal, amelyek egyébként a rendezvények rendszeres fellépői. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy sikerült itt Tóth Komloson megszervezni ezt a rendezvényt, és annak is, hogy az egész országból érkeztek ide sokan, többen úgy jöttek, hogy vagy egy nappal korábban jöttek, vagy egy nappal később mennek haza, és így lehetőségük nyílik arra, hogy egy picit megismerjék a várost is, és maga a rendezvény pedig alkalmat teremt arra, hogy az egyes régiókból ide érkező emberek egy kis időt töltsenek együtt, és nagyon örülök annak, hogy a rendezvénynek most már rendszeresen része a gyermekudvar, ahol gyermekprogramokkal is várjuk a gyerekeket. Idén a színházunk színházi előadással készült, a könyvtárunk különböző játékokkal, és bevontuk a Békés megye

0: könyvtárat is, akik robotika foglalkozásokat tartottak a gyermekeknek. Hogy igyekszünk a kulturális programon kívül kínálni más programokat is, mármint a színpadi programon kívül más programokat is. A regionális központjaink sátraiban az adott régióra jellemző helyi kultúrát mutatják be az egyes régióknak a képviselői, és úgy gondolom, hogy egy nagyon gazdag, egésznapos programot sikerült összerakni.
1: Minden évben többféle programmal készülünk erre a napra, megszólítva minden korosztályt.
2: Szabados Anna, a Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központja igazgatója.
1: A megyei kollégákat kértük fel arra, hogy a most nagyon népszerű robotika foglalkozást hozzuk el, és hogy bemutassuk azt is, hogy ezt a nemzetiségi nevelésben, illetve a nemzetiségi kultúrában is tudjuk hasznosítani ezeket az ismereteket. Azt gondolom, hogy a kultúrának ilyen módú összekötése a jelen technikával egy új módszere lehet a mai pedagógiának.
3: Van egy téma, építünk egy robotot, és be kell programozni, hogy tudjon mozogni, jobbra menni, balra menni, és ilyeneket.
4: És egy munkácsi kép alapján te csinálod a figurát.
3: Igen, ilyen, hát Lego fajta építésben, igen.
4: Te hanyadikos vagy, melyik iskolába jársz?
3: Harmadikos vagyok, és a szlovák iskolába járok, Békés Csabán.
4: Ti most mit csináltok? Elolvastátok, hogy a 80 család hosszú útja, hogy a tótkomlósiak hogy jöttek ide, és mit kell nektek most csinálni?
3: Robotot el kellett vezetnünk. Itt van gömbör, és akkor egy ilyen vastag vonalat kellett húznunk, hogy jutnánk el Tótkomlósig, és utána Honttól is kellett húznunk egy vonalat, hogy jussunk el Tótkomlósig, utána a robot is
4: eltöntött. Csináltatok már ilyet az iskolában?
3: Nem.
4: De van robotika iskolában?
3: Igen.
5: Kertész Zoltán vagyok, a megyei könyvtár igazgató helyettese. Az egyik szervezővel közösen írtak egy történetet, egy rövidített történetet, hogy hogyan vándoroltak a szlovákok Tótkomlósra. Mi meg hoztuk a kis robotjainkat, amivel ezt a vándorlást térbelivé tudtuk tenni, meg a gyerekeknek akkor egy kis interaktív foglalkozás formájában meg tudjuk ezt mutatni. Van egy szövegértési feladat, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és ebből kell felépíteni utána az asztalt kis házakkal, templommal, erdővel, és a robotot meg kell tanítani, hogy merre menjen.
4: Fiúk közben csinálnak maguk egy nagy robotot, összeépítik, mintha Lego kockákból.
5: Igen, a másik két asztalon pedig, mivel Csabáról jöttünk, ezért Munkácsi Mihály festményeit hoztuk el, amelyeket meg sikerült robotokkal valósítanunk, tehát egy ilyen háromdimenziós térbe kilépett figurák vannak, amik festményeken szerepeltek eredetileg, és megmozdítjuk őket. A feladatuk, meg kell építeni a robotot, fel kell programozni, és utána lényegében egy ilyen egyszerűsített formában a festmény megelevenedik.
1: Ezen kívül a programjainkkal próbáltuk megszólítani a felnőtt korosztályt is, tehát muszáj volt, hogy valami kézműves foglalkozást is hoztunk, de itt is nagyon fontos volt számunkra az, hogy kapcsolódjunk a szlovák kultúrához, és saját vászontáskát tudnak festeni a látogatóink, de a szlovák népi motivumokat készítettünk elő a vászontáska festéséhez, tehát felajánlottuk azt is, hogy innen egy tótkomlósi emléket vigyenek magukkal haza, illetve a könyvtárunk logóját is rá tudják festeni erre a vászontáskára. Nem maradhatnak el a kvízeink. Az új kvíz az a tótkomlós kvíz, Komlós történetével kapcsolatos, és hát Szlovákiával kapcsolatos kvízünk is itt van.
6: Mit jelent önnek ez az ünnep?
7: Magyarországi szlovákként az utóbbi időben végig részt vettem ezeken a rendezvényeken, és most való igaz, hogy helyettes államtitkárként képviselhetem itt a minisztériumot, ami nyilván egy új helyzet, de ezt szét tudom választani. Nyilván volt az ünnepségnek egy hivatalos része, és most várom azt, hogy egy a hivatalos rész után egy kicsit szétnézhessek a sátrak között, találkozhassam az ismerőseimmel.
2: Rágyanszky György, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, nemzetiségi ügyekért felelős helyettes államtitkára.
7: A szlovák nap számomra mindig az a nap, amikor összegyűlik a magyarországi szlovákság, és találkozhatok azokkal a régi ismerősökkel, akikkel így a hétköznapok során nem biztos, hogy lenne lehetőségem.
6: Hogyan látja, hogyan változik majd a jövőben Magyarország, a magyar kormány nemzetiségi politikája?
7: Magyarország új kormányának nemzetiség politikájáról azt nagyon érdemes tudni, és leszögezni, hogy nem teszünk különbségeket a magyarországi nemzetiségek között, tehát 13 őshonos nemzetiséget tartunk nyilván továbbra is Magyarországon. A nemzetiségi önkormányzatokkal való kapcsolattartás az én feladatköröm lesz, és hát nyilván egy új kormány lehetőséget teremt arra, hogy felülbíráljuk a korábbi bevett gyakorlatokat. Éppen most készülök társadalmi egyeztetést a különböző nemzetiségi szervezetekkel, hogy mit találnának ideálisabb finanszírozási formának.
8: Érdeklődő közönség van, az időjárás kegyes volt hozzánk, hiszen nincs már nagy hőség, de a dátum az nem véletlen, hiszen mondhatjuk, hogy a külhoni szlovákok emléknapjának előestéjén vagyunk, illetve holnap lesz Ciril és Metód emléknapja.
0: Így van. Annak idején még az elődeink, amikor megalakult az országos szlovák önkormányzat, a legnagyobb ünnepünket, akkor Magyarországi Szlovákok Napja néven Ciril és Metód szlovákiai ünnepéhez időzítették. És azután is, hogy ketté választottuk tulajdonképpen egy ilyen formálisabb, hivatalos részre a rendezvényt, amikor átadjuk a kitüntetéseinket és különböző elismeréseinket, megmaradt ez a nap a népünnepének, amikor örömmel találkoznak az egyes régiókban élő szlovákok.
9: A hazai lengyelek a közös történelmi gyökerek előtt tisztelegve június 27-én az anyai ágon lengyel származású Szent László király neve napján ünneplik a Magyarországi Lengyelek Napját, amely minden alkalommal szentmisével kezdődik, majd díjátadóval folytatódik. Az ünnepségen a Gárdi Elektra kérdezte Dávid Máriát, a BEM József Lengyel Kulturális Egyesület elnökét.
10: Mit jelent a lengyeleknek ez a nap és Szent László?
11: Örömünnep a Szent László nap, mivel az országos lengyel önkormányzat megalakulása óta a magyarországi lengyeleknek a védőszentje. És hogy mit jelent, a Szent Kinga kórusban is énekelek, és ott magyarul tanultunk egy olyan dalt, amelynek az a címe, hogy Sziklahitű László, és ennek az első verszaka, Sziklahitű László, ki nem ismersz félelmet, légy ereje pajzsa, gyenge szívű népednek. Ingadozó lelkek sok csapással vertek, tőled kérnek védelmet.

0: Én a 10. kerületben Kőbányán élek, a lengyelebb kerületben, ahol Szent László nevű templomunk van, a Szent László templom, és előtte a lovak királyunknak a szobra. Tehát László király az összefogást, a közösséget, a közösség megerősítését, azokért a célokért, amelyek ma mind elhangoztak, hogy a fiataloknak is, az egészen kicsi gyerekeknek is átadjuk a lengyel nyelvet, a kultúrát, mindet jelenti ez az ünnep.
1: És a mai kor emberének mi az üzenete?
0: Én úgy vélem, hogy a rendíthetetlenség. Méltán büszkék lehetünk rá, mi magyarok és lengyelek, mert ugye Krakóban nevelkedett, és 8 éves koráig inkább lengyel volt, mint magyar. Az akkori híres krónikaíró azt írta, hogy minden vonásában lengyel. Ugye lengyel volt az édesanyja, ezt sokan nem tudják. Hát nagyon szépen példázza valóban a lengyel-magyar barátságot, meg az összefogást is.
2: A magyar-lengyel közösség hosszú éveken át tartó lelki gondozásáért, valamint a lengyel kultúra népszerűsítését és a két nemzet közötti barátság erősítését célzó tevékenységéért a lengyel personális plébánia plébánosát, Krzysztof Gzselek atyát, az Országos Lengyel Önkormányzat Szent László díjjal tünteti ki.
0: A plébános atya lebilincselő, ahogy beszél, nagyon szépen, nagyon tagoltan, nagyon oda kell figyelni a prédikációk alatt. Felvértezve megyünk, ezt teljesen őszintén mondom, a misék után, és olyan, mint egy családfő számunkra.
2: A lengyel közösség integrációjáért és a lengyel kultúra magyarországi népszerűsítéséért végzett sok éves gyümölcsöző munkájáért az Országos Lengyel Önkormányzat magyarországi lengyelekért díjban részesíti a Fullár házas párt, azaz Alina Fullárt és Gyula Fullárt.
0: A Fullár házas pár velük együtt énekelünk a Szent Kinga kórusban. Alina volt először a kórus vezetője, majd átvette Gyula, és 10 évig volt a kórus vezetője. Mindketten játszanak a mi színjászó csoportunkban, és végtelen odaadással. És Alina egy nagyon szerény ember, de hogy hogyan át tud lényegülni egy-egy színházi előadás alatt, ő volt például a kígyó a Kis Hercegben. Egyszerűen nem hittem el, nem hittem, hogy ő az a szerény, kedves, csendes lény. Gyula meg rendkívül sármos, ő egy magyar színjászó csoportban is játszik, és ami elképesztő, hogy ők hogyan tudnak táncolni együtt. Ők olyan példakép valamennyiünk számára. Alina ezt úgy fogalmazta meg, hogy Gyula a legjobb barátom is. És ez nyilván kölcsönös.
3: Az Elekiek 17. világtalálkozóját idén július 31 és augusztus 2-a között rendezik meg a Békés megyei városban. A kulturális forgatag, hagyományos felvonulás és koncertek mellett bemutatják a templom téren álló díszkút történetét is, amely egykor a fiatalok találkozóhelye volt. Az 1894-ben fúrt díszkút közepén eredetileg egy Neptun szobor volt, de azt 1938-ban letörték. Ennek a helyére került a ma is látható sváb népviseletbe öltöztetett eleki lányról mintázott szobor. A kútról a legtöbb elekinek, így Bágy Györgynek is van valamilyen története. Bauer Ádám összeállítása következik.
4: Van egy személyes történetem. Gál Gyuri bácsi, nagyon sokan ismerik, hisz itt táncolt az Eleki együttesbe, és a népművészet mestere volt, és az ő lakodalma volt. De hát én még akkor kisrác voltam. Elmentünk a templomhoz, és én megszomjaztam. Aztán elmentem vizet inni, és hát beleestem a vízbe. Úgyhogy az én lakodalmam így ért véget, hisz annyira szegények voltunk, hogy akkor nem volt másik ruha. Hazavittek, és akkor kész. Én befejeztem a lakodalmazást.
5: Mondja Bágy György, az Eleki Román Hagyományőrző Egyesület elnöke, a népművészet mestere, akinek a 90-es években munkája által volt megint dolga a kúttal.
4: Megkértek bennünket, engem és az öcsémet, mert mi már ugye 1967 óta együtt dolgozunk, és mind a ketten kőfaragók vagyunk, hogy pucoljuk át ezt a szép szobrot a talapzatával együtt, és a betűket is újítsuk föl, aranyozzuk le. Nagyon nagy boldogság fogott el, hogy ezt mit csinálhatjuk. a bátytestvérek. Tehát kellett utolni magát a szobrot, amely Regés Anus néni ábrázolja fiatal korába, és eredeti sváb viseletben van egy kantával és egy virágcsokorral a kezébe.
5: A már emlegetett Gál Gyuri bácsi egy korábbi interjúban mesélt a kút történetéről, arról, hogyan került oda a ma is látható szobor. Gyuri bácsi kőművesként arról is beszélt, hogy az Eleki kúthoz nagyon hasonlít a romániai Otlakánfurt kút.
6: Este fontőne, kari kára sejkál a lehetja csila ord lakán madaké merlárömnye, kia úgy jönöm a kötött a sejpakum illa lehetja.
7: A így fontőne lőnk a biszerig.
6: Da, da, či este la noj. Múlt orlokrát milyen csipakul.
8: Régi svábszokás volt a bőtközi ünnep. A húsvét előtti 40 napos tilalmi időt szakították meg ezzel néhány órára úgy, hogy megülték a bőt közepét, egy kis vigassággal emlékeztek meg arról, hogy túl vannak a felén. Az eleki sváb legények ilyenkor megkoszorúzták a falu kútján lévő Neptun szobrot, egy tojás héjfüzért akasztottak a nyakába. Így ment ez évről évre, míg nem 1938-ban megtörtént a baj. A szobor ledőlt, ripityára tört, a kút pedig dísz nélkül maradt. A legények elmentek a falu bírájához, elmondták neki, mi történt, és vállalták, hogy faragtatnak egy másikat az összetört szobor helyére. De a bíró azt javasolta, hogy ha már így alakult a dolog, ezután ne a tengeristen díszítse a kutat, hanem egy népviseletbe öltözött eleki lány alakját faragtassák ki. A bíró jó barátságban volt a helybéli földműves, Regős családdal, ahonnan kértek egy népviseletes fényképet, amit a szobrásznak adtak. Így került Regős Annus néni a kút tetejére.
6: Nuscsuk a kare mester ufakukanum, nincs kriszpaje, jó nuscsucsiam.
7: Da.
6: A csalafakuda.
5: Mesélte egy régi interjúban Gál György az eleki kútról.
4: Oda jártak a fiatalok, oda jártak az emberek, akik ott a környéken laktak, oda jártak vízért, és hát ez tényleg egy találka hely is volt. Főleg a fiatalok nagyon-nagyon jól vették ezt a találkozó helyet, hisz volt olyan is, aki szeretett volna elmenni a kútra, azt fogta otthon, a kantából kiöntötte a vizet, és akkor elment a kútra, csak az, hogy találkozzon ott a fiúkkal, mondjuk, hogyha lány öntöttek ki a vizet.
9: Rézi kútként ismerik ezt az ártézi kutat, amelyik ma is létezik. Honnan jön ez a név, hogy Rézi?
4: Én is csak hallomásból tudom, meg olvastam is. Azt konkrétan nem tudom, hogy most miért Rézi lett, hisz Annus néniről mintázták az egészet, és ennek a története az, hogy nem is volt otthon Annus néni, és megkereste az a kőfaragó az édesapját, és az édesapja adott egy képet a kőfaragónak, és erről a képről formázta meg ezt a Rézi szobrot. 16 éves lehetett akkor Annus néni azon a képen, és hát ez egy gyönyörű emlék magának a családnak is, hogy hát az ő hozzátartozóik van ott. Hát ugye ő már elment ugye a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején, úgyhogy őróla mintázták ezt a szobrot.

0: A budapesti Aquincumi Múzeumban nyitották meg az utolsó rakomány, a piruzi késő római kori hajóroncs és Aquincum kereskedelmi kapcsolatai című kiállítást. A tárlat horvát-magyar együttműködésben valósult meg, és olyan régészeti leleteket mutat be, amelyek az észak-adriai kikötők és az ókori Aquincum közötti kereskedelmi kapcsolatokról tanúskodnak. A kiállítás megnyitón Mladen Pesittyel, a Zárai Nemzetközi Vízalatti Régészeti Központ igazgatójával, valamint Tóth János Attillával, a Budapesti Történeti Múzeum vízalatti régészével, Pavlekovics András beszélgetett.
1: Horvátországban ezeknek a lelőhelyeknek a nagy részét már az 1960-as évek végén, illetve a 70-es években ismerték, amikor a búvárrégészet tulajdonképpen elkezdődött. Azonban a feltárások hosszú időn át elmaradtak, elsősorban forráshiány, szakemberhiány és egyéb körülmények miatt. Ezek a projektek tulajdonképpen új lendületet adtak a kutatásnak. A lelőhely ismert volt, de a mi kutatócsoportunk csak 2012-ben azonosította újra, majd 2014 és 2017 között teljes körű régészeti feltárást végeztünk a hajóroncsnál. A kiállításra a vízalatti régészek is elkísérték önöket? Igen, a teljes kutatócsoport jelen van, amely a feltárásokat végezte és a központ munkatársaként dolgozott. Jó magam is vízalatti régész vagyok, ma már más beosztásban dolgozom, de akkor én is annak a csoportnak voltam a tagja, amely ezt a hajóroncsot kutatta. Mit láthat a közönség a kiállításon, milyen tárgyakat sikerült megmenteni? Sajnos ezeknek a lelőhelyeknek a jelentős részét az évek során kifosztották, különösen azokat, amelyek sekély és könnyen megközelíthető helyen találhatók. A régészek számára ilyenkor gyakran már csak az marad, hogy a mélyebb rétegek feltárásával próbálják megmenteni azt, ami még érintetlenül fennmaradt. A mostani kiállításon elsősorban a hajó rakományához kapcsolódó leleteket mutatjuk be. Ezek között túlnyomorészt tunéziai területről származó amforák, a hajó legénysége által használt kerámia edények, valamint néhány különleges érdekes tárgy látható. Ezek közül kiemelkedik egy ólom mélységmérősúly, amely rendkívül ritka lelet, pedig az ókori hajózás egyik alapvető navigációs eszköze volt. Segítségével nem csak a víz mélységét, hanem a hajó haladási viszonyait és a tengerfenék jellegét is meg tudták határozni. Így a hajósok pontosan felmérhették, hol és milyen módon érdemes horgonyt vetni. Horvátország a vízalatti régészet területén nemzetközi szinten is az élvonalban tartozik. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Horvátország a világ 5-10 vezető országa közé tartozik a vízalatti régészet területén. Ebben fontos szerepet játszik, hogy a kulturális minisztérium mellett más finanszírozási források is támogatják a kutatásokat. Emellett pedig kiváló szakembergárdával rendelkezünk. Csak Zárában 3 olyan intézmény működik, amely vízalatti régészettel foglalkozik. De Zágrában, Splitben és Pulában is számos szakember dolgozik ezen a szakterületen. Ennek köszönhetően jelentős tudományos eredményeket tudunk felmutatni, és a horvát vízalatti régészet nemzetközi elismertségnek örvend.
2: Aquincumi Múzeumnak, ez a Budapesti Történeti Múzeumnak én azt gondolom, hogy több évtizedes múltja van Horvátország irányába. Ott a 2000-es években elindult, és azóta egyébként konferenciákon rendszeresen szoktunk találkozni a kollégákkal, de ez az első alkalom, hogy közös kiállításunk van, és hát pont erről a csodálatos hajóroncsról.
3: Covid ezt meghiúsította, és csak most került erre sor.
2: Igen, ugye a pandémiának köszönhetően sok projektet el kellett halasztani, de azt gondolom, hogy gyakorlatilag egy 1500 éves hajóról beszélünk, tehát ez az egy pár év csúszás, ez nem probléma. Viszont most, hogy elindult és fokozatot váltott az együttműködés, én biztos vagyok benne, hogy lesznek majd magyarországi leletek kiállítva Horvátországba, illetve a közös kutatások, amik egyre egyébként volt példa, mert a Dráva mentén, ugye, mert egy határfolyó a két ország között, ott Dráva Tamásinál egyébként pont az Adari központtal már a 2000-es évek elején, 2004 és 2010 között már volt egy nagyon jó tudományos kutatási együttműködésünk, de remélem, hogy ez kap egy új lendületet, és nagyon szép projektjeink lesznek, mind Horvátországban, mind Magyarországon. Az Európai Unió erre nagyon jó keretet biztosít számunkra. Igen, igen, nekünk ugye nincs tengerünk, tehát mi hátrányban vagyunk, mi a folyókba és a tavakba kutatunk. Annyival nehezebb, hogy rosszabb a látótávolság, illetve a folyókban sodrás is van, ezért hát nincsenek ilyen látványos eredményeink, de azért nálunk is vannak egyébként hajóroncsok, cölöpök, cölöpszerkezetű építmények. Épp a kiállítás előtt volt lehetőségünk a zadari kollégákkal egy kicsit átbeszélni, hogy éppen ki merre kutat, és találtunk egyébként olyan közös pontokat, tehát akár a Duna horvátországi szakaszát, vagy ott a kisebb folyókat, tehát a Száva, Dráva vidékén, amit ők is egyébként szeretnének kutatni, és nagyon jól bevehetnénk közös projektbe.
0: Az utolsó rakomány című kiállítás október 25-éig látható a Budapesti Aquincumi Múzeumban.

0: ötnapos folklórtábor tartott Nemesnád udvaron a Veszeli Szántovcsáni Hagyományőrző Egyesület, amely idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. A jubileumi műsor augusztus 15-én lesz Herceg-Szántón. Mándich Predrág járt a táncosoknál, és ott elsőként László Martin Krisztofert, az Egyesület művészeti vezetőjét kérdezte.
1: Legyen egy gyors vállás a látítsünkben, jó? Jó? A fiúk mindenki oda megy át a másik oldalra, mert onnan kezdünk. Itt énekelni fogok az elején, amit most majd elindítom, jó? Fiúk jönnek majd be, és akkor úgy fog elindulni a munka.

próbáljuk nem elhúzni az időt, ugye, de hát egy évfordulóból kiindulva azért ez mindig két órás, és plusz próbáltunk úgy összeállítani egy olyan kompozíciót, amivel az elmúlt öt évben igazából fölléptünk, és láthattak minket ugye a nézők, hallgatók. Most lesz egy sárközi táncunk, amit a tavalyi évben tanultunk ugye Herceg Szántón a táborban. Lesz egy Vladicsinhán, Boszilegrád, Boszilegrádszka Krajiste, Knyinane, illetve a szintén tavaly megszerzett koreográfiánk a táborból, a Pomnisli nevezetű koreográfia. A tavaly megtanult tánc az azért nem egy ilyen finoman emészthető, hogy így fogalmazzak. Tánc, hát a Szávai József koreográfus nagyon jól megcsinálta ezt a táncot, úgyhogy hát bele lehet adni apait, anyait, úgyhogy ezzel az öttel készülünk. Pluszban lesznek ugye az évfordulón retro csapat. A korábbi táncosok ugye idézőjelben senior táncosok visszajönnek, úgyhogy ők is fognak majd még táncolni. Kettő koreográfiával, ha minden igaz, és lesznek még Nagy Baracskáról, szintén nagyon jó kapcsolatot ápolunk az ottani táncegyüttessel, illetve a vezetőkkel is, és hát ugye a Pécsi Tanács, ugye a tavalyiből fakadólag kialakult kapcsolat, azt így próbáljuk tartani valamilyen szinten, és akkor így őket meghívtuk az idei évfordulónkra, meg hát ugye a zenészek lesznek még ugye így kiegészítve a műsorodőt, ugye az öltözés miatt azért szükséges az idő, de hát rajta vagyunk, hogy ne legyen annyira nagyon hosszú, úgyhogy igazából maga a tábor most erre a két koreográfiára főként, ugye mert azért a többi táncot azt ugye táncoltuk már korábban, tehát fel is léptünk vele többször, több helyszínen, itt inkább ugye erre ment ki, hogy tényleg pontosítsunk minden lépést, hogy kinek, hova, merre, meddig legyen a menete, úgyhogy ez most a koncepciója igazából a tábornak.

0: Azt hiszem, hogy Schindler Zsuzsinak is a társaság többi tagjainak egy kicsit kellemesebb. Itt Nemes Nádudvaron, mint mondjuk Baján lett volna, vagy talán Herceg-Szánton, mert mégis csak egy klimatizált helyiségben tartják a próbákat, és gyakorolják azokat a koreográfiákat, amelyeket majd előadnak augusztus 15-én, a jubilómi esten. Mennyire megterhelőek a próbák?
1: Szerencsére sikerült itt a klimatizált teremben próbáljunk az idei tábor felkészülésünkön az évfordulóra, sokkal könnyebb ebbe a 22 fokba. A 2-3 óra tánc így is megterhelő, de könnyebb, mint a 40-be. Első nap egy 3 órás táncpróba után vagyunk, a következő napokra is egy 3-3 órás etapot tervezünk, de délbe egy kis siestát kap az összes táncos, és egy 2 óra pihenő belefér mindenkinek, este pedig a szórakozás bizonyos mértékig a másnapi próbára való rákészülés, csapatépítés. Most már több figyelmet fordítunk, hogy egyéb programokat is szervezzünk, együtt például sportprogramot, vagy egyéb kikapcsolódást, hogy még jobb össze tudjunk kovácsolódni itt az új tagokkal is.
0: Új tagok vannak, sikerült őket beépíteni az új, illetve a régi koreográfiákba is?
1: Úgy látszik, hogy van érdeklődés a fiatalok köréből, pár új tagunk van, elég fiatal 20 évesek, én úgy látom, hogy sikerült a társaságba beépüljenek, jól érzik magukat, mi pedig zárkoztatjuk föl őket a táncba.
0: És biztos vagyok benne, hogy mint nekik, úgy önöknek is nagy kihívás lesz majd ez a 40 éves jubileumi évforduló. Van már egy kis lámpa, vagy az még odébb van?
1: Hát azt még odébb tartogatjuk a lámpalázat, addig még sok a munka és a teendő, de nagyon várjuk, azt gondolom, hogy nagy teljesítményt le kell tegyünk majd, hogy összejön a műsor, de mint ahogy az eddigi években is, így azt gondolom, hogy 40 éves is rendben meg lesz.

0: A folklortábor után lesz-e még egy újabb közös felkészülő és a jubilómi estre, vagy pedig a folklortábor volt tulajdonképpen a fő próba, ha szabad így kifejeznem magam?
1: Mondhatjuk, hogy ugye ez a fő tábor, de találkozunk még egyébként július végén lesz még egy ilyen, hát nem tábor, egy ilyen hétvégénk igazából, amikor szintén mindent így összehozunk, illetve lesz egy zenekaros próba, ami majd az előadás előtt lesz, ugye a 15-e előtt két nappal, azt hiszem, vagy egy nappal, valahogy így megpróbáljuk, ugye az Zora zenekar fog minket kísérni, és akkor velük együtt fogunk majd akkor így lepróbálni, meg hát ugye a retro csapattal így közösben.

0: Hosszú évek óta rendezik meg Pécsett a Nyáresti Térzenék programsorozatot a Pécsi Német Önkormányzat és a Nikolaus Lénau Egyesület szervezésében. Múlt vasárnap Sultes Gábor kollégánk járt a Véméndi Fúvós zenekar koncertjén, és a Lénau Egyesület elnökét, Flódung Jánost kérdezte a programsorozat történetéről, valamint az idei fellépőkről.
1: Hát míg a 80-as évek elején, 90-es évek elején történt az első gondolat, akkor született meg, hogy azok, akik a Lénau Egyesületet alapították annak idején, ők gondolták azt, hogy a környékbeli, akkor még sokkal több sváb zenekar számára lehetőséget nyújtsanak arra, hogy a városban, Pécs városában és a központban egy koncertsorozat keretében megmutathassák magukat, és kisebb-nagyobb megszakításokkal, de ez azóta működik. A Covid idején volt egy kis szünet, illetve a helyszín változott, most ez a második évünk, amikor a Lénához udvarában van maga a rendezvény.
2: Úgy tűnik, hogy azért van még elég zenekar itt Baranyában, hiszen sikerül megtölteni ezt a 10-12 hétvégét.
1: Igen. Ugye a Covid idején volt egy ilyen mélypont szerintem, akkor talán kevesen is voltak, de most megint kezd felfutni, és most megint jönnek olyan zenekarok is vissza, akik a Covid előtt még voltak, akkor megszűntek, vagy hát leálltak egy kicsit, és újra kezdték. Tehát most tényleg az van, hogy nem az, hogy mi válogathatunk, hanem megpróbálunk azért igazságosan mindenkit meghívni, és akkor ha valaki kimarad idén, akkor az ő jövőre sorra kerülhet.
2: Említetted te is már, hogy több helyszínen rendeztétek már meg ezt a rendezvényt, de nekem úgy tűnik, hogy a Lénauházban talán megtalálta az otthonát.
1: Igen, két legyet szeretném, egy csapást, ugye a Lénauház is most egy éve, másfél-két éve nyitotta újra a kapuit a feljutás után, tehát szeretük volna egy olyan rendezvényt, nagyobb rendezvényt is idehozni. Minden lehet, hogy azért itt hetente történik is valami egyébként magában a házban. Egy hete még egy gyerekző zsivajtól volt az egész ház, hiszen itt volt egy tábor. Tehát, hogy próbálunk meg olyan rendezvényeket is idehozni, és ez a legnagyobb, amit itt rendezünk minden nyáron. Most a múlt hét tapasztalataiban kiindulva kellett még újabb plusz padot is hoznunk ide, hogy mindenki, de még így is most sokan többen állnak. Tehát, hogy a ma Vémén szokott, itt szoktak legtöbben lenni általában, ez a tapasztalat minden évben, de a múlt héten is a babarcéknál is rengetegen voltak, sokan álltak, és akkor ezért kellett rögtönöznünk és új padokat hoznunk.
2: Két zenekart említettél is már az idei felhozatalból, kik jönnek el az idén a Nyáresti Térzenékre?
1: Ugye, hát ha hagyományosan, akik szoktak is mindig jönni, most valószínűleg ki fogok hagyni egyiket, de a Schnapps Kapelle lesz jövő héten, de az Áltekem a Rádon ugye minden évben felszokott lépni. Magyar Szék is újra van, azt tavaly kimaradtak, de előtte éve voltak. Tehát, hogy jönnek azért azok, akik Brown Air Musicanten is lesz. Tehát, hogy akiket szoktunk venni, Villány újra bekapcsolódott, ugye ők is kiadtak egyszer egy-két évet. Tehát, hogy próbálunk megkeresni, ugye ez úgy történik, hogy ők is keresnek bennünket, illetve itt az irodában a két hölgy, az, akik tartják velük a kapcsolatot, és megpróbálják őket megszólítani, és akit megszólítunk, által mindenki örömmel jön.
2: Jellemzően magyarországi német fúvószenéről, népzenéről van szó minden esetben?
1: Igen, ezt ragaszkodtunk. Ugye egy pár éve volt egy több felvetés is, hogy esetleg énekeseket, szólóénekest vagy dúókat hívnak meg maguk mellé, és akkor vitánk is volt azokkal, akik ezt szerették volna, hogy mi ragaszkodnánk ahhoz, amit ahogy kitalálták annak idején a mi elődeink, hogy akkor ez maradjon. Gyakorlatilag olyan szinten működik ez, hogy a múlt héten a babarciak voltak itt, és hogy a fele koncertjük az egy mostani babarci zeneszerző által írt műveket játszottak, és nagyon nagy sikere volt. Szerintem ők ebben az évben nagyon magasra tették a mércét a többiek számára is.
2: Hogyha a közönséget nézzük, akkor jellemzően kik azok, akik helyet foglalnak itt a padsorokban most is?
1: Hát valószínűleg azok elsősorban, akik már járnak több évtizede, de hát mindig vannak a zenészekhez kapcsolódó különböző családok, illetve hát a Pécs német hajkú lakosságából is ezért elég sokan jönnek, középkorúak, és hát fiatalok is vannak egy-ketten, és akkor ilyenkor jön az unoka is, egyszer-kétszer, hát hogy van jellemzően, ez minden korosztályt érint. Ez egy például olyan alkalom, amikor minden generáció valamilyen szintén képviselve van, nem csak a közönségben, hanem a zenekarban is, itt is látunk fiatal koffalével járó diákokat és egyéb résztvevőket is.
2: Hogyha valaki kedvet kapott ahhoz, hogy eljön erre a rendezvényre, akkor azért mondjuk el az adatokat, hogy mikor kell és hol kell jönni.
1: Még július-augusztus hónapban minden vasárnap este 6-tól 7-ig, ezért látszik, hogy nagy az érdeklődés. Eddig az idő is nagyon jó volt, mert ugye múlt héten is azért meleg volt, de nem volt olyan meleg, most ma is szerintem azért jár a szél. Reméljük, hogy ez így is marad ezen a nyáron.
0: A Pécsi Lénauház udvarán ma este a Schnapps Kapelle vendégeskedik. Tőlük szól a következő polka.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Júliusban a harmadik nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a magyarországi szlovákok kulturális örökségének napjáról és a magyarországi lengyelek napjáról. Az Eleki főtéren álló díszkút történetéről, az Óbudai Akvinkumi Múzeum horvát-magyar kiállításáról, a Veszeli Szántovcsáni Hagyományőrző Egyesületről, valamint a pécsi nyáresti térzenék programról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Mónikát hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Mese városomról. Rosztislav Bratuny ukrán költő verse. Fordította Tandori Dezső. Magas váram mered az éjbe, három árbócos felhővitorlás, leszállnak holt kötélhágcsón kosaraikból az álmok, elindulnak, járják a várost, lakásokba surrannak be, mint az éj ős vándorai, mint a borzas kóbormacskák. Mondjuk az alvó fejeken ringatják az álmodókat dorombolva, messzi utakról mesélnek, suhanó tengeri szélről, elcsöndesült csatatérről, teljesületlen vágyakról. Első szerelmük fölidézik, védenceiket így becézik, egy macska kivételével. Ő ezen az éjszakán elaludt a városháza oroszlánjánál, álmát az vigyázza.
1: Közreműködött Kajtár Róbert színművész.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 18-a szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A mikrofonnál Avanesian Alex.
2: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

A zene a lélek szava. A zene mindenkinek a közös nyelve, annak is, aki sosem tanulta. A zene az a beszéd, amely minden színlelés nélkül vetíti ki az ember és a nép tipikus tulajdonságait.

Hadzsi Kosztova Gabriella alapítója és művészeti vezetője a Málko Teátrónak, ahol rendez és játszik. A Magyar Köztársaság aranyérdemkereszt kitüntetettje és Pro Cultura Minoritatum Hungária díjazott.